gan chrota crudo na bánta Gael grian gach lága tránhóna A son go híche is a rí réalta Seanacol fóras, tais críhe